0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok! Ez itt a ma esti hírműsorunk, benne a nap legfontosabb ausztriai-magyar vonatkozású híreivel, az ORF Kismartoni stúdiójából Palágyi Zsófia köszönti Önöket. A szünidő utolsó hetét még magyar szavakkal és közös élményekkel töltötték a gyerekek a Közép-Burgenlandi Magyar Kultúregyesület kétnyelvű táborában. Játék, sütés, kirándulás és jóga is szerepelt a programban. Mi pedig megmutatjuk, hogyan tanultak közben játékosan magyarul. Budapestre készül a kortárs osztrák irodalom. Az idei könyvfesztiválon többek között Dimitri Dinev, Tonio Schachinger, Johanna Szebauer és Daniel Wieser is bemutatkozik. A magyar kötődésű szerzők közül Nélio Biderman és a Bécsben született Fónyad Gábor is ott lesz. És szó lesz az iskola kezdésről is. A Fedkérs Klub Österreich, vagyis a WCÖ arra kéri a szülőket, hogy még a vakációban gyakorolják be a gyerekekkel az iskolába vezető utat. Tartsanak velünk, jönnek a

0: utolsó hetében a 6 és 11 év közötti résztvevőket kreatív foglalkozások, kirándulás, sütés, jóga és közös játékok várták. A programok nem csak a kikapcsolódást szolgálták, a gyerekek játékosan gyakorolhatták és bővíthették magyar szókincsüket, miközben az iskola kezdésre is ráhangolódtak. Tompa Alexandrát, a tábor vezetőjét, kolléganőnk Weber Katalin kérdezte a táborban.
1: Minden napra más témánk van, minden napra más találtunk ki, hogy tudjanak játszani és közben tanulni is, hogy minden témát így át tudjunk venni, ami fontos az iskola kezdéshez. Ugye a sütés az volt egy külső téma, hogy akkor a Gerti mondta, hogy ő szeretne velük sütni. Az nagyon jó ötlet is volt, mert ugye átveszük így a számokat, meg hogy tojás, alma, citrom, olyan hallottátok, és jogázunk is, 3 nap egy ilyen jóga, meg hangtár, egy kis mese, az ebéd után kicsit lefeküsznek, és egy magyar mesét mondunk el nekik, akkor nagyon sok kézműveskedés van, és az is úgy lett összeállítva, hogy közben mindig a színeket, meg épp amivel foglalkoznak, amit pont a kezükbe tartanak, azt mind elmondjuk magyarul, és ők is, hogy mondják. Volt kincskeresés az első nap, így hogy összeszokjunk egy kicsit. Voltunk egy kertbe, ott ugye a zöldségeket, gyümölcsöket vettük át, egy nagy séta is volt, fagyizni is voltunk, az tegnap volt, ott is próbáltak ugye magyarul rendelni fagyit. Ma még jön egy kiskutya, ő is magyarul tud csak, szóval ül, fekszik, gyere, meg a szabályokat, hogyan kell kutyával bánni, azt mind magyarul kell nekik mondani. És akkor a pénteki nap az meg egy ilyen part is, ilyen nyárzáró, laza, és ott is még átvesszük a heti tanult magyar szavakat, mondatokat, táncolunk, magyar táncokat, játékokat.
2: Ez az időpont, ez tudatosan lett választva az iskola kezdés előtti héten, talán, hogy megint megszokják azt, hogy igen, van egy napi rend, fel kell kelni, meg ugye a magyar tanult szavakat ismételni.
1: Igen, ez így lett választva, iskola felkészítési tábor, és kicsit ugye tanulunk is, a reggel a felkelés, az összejövetel, szóval így már igen, az iskolára előkészülünk velük.
2: Aki ugye nem magyar anyanyelvű, valószínű itt Felsőpuján az iskolába tanulja a nyelvet, nekik mennyit számít az, ha itt egész nap hallják, és talán olyan témákban is, amit különben az iskolában nem, mondjuk a sütés vagy a jóga?
1: Nagyon sokat számít, meg ugye hallják a többiektől a magyart, játék közben egymással beszélgetnek, és ők is ugye ezt mind hallják, és ugye fordítani is, ugye egymásnak segítenek fordítani is, szóval így sokkal többet hallják a magyart, mint például egy magyar órán, és látjuk is rajtuk, hogy próbálnak többet beszélni magyarul, és jobban mernek beszélni.
2: Már neve lett ennek a gyerekfoglalkozásnak itt, ugye mióta át is vetted ezzel a rengeteg programmal, játékkal, kézművességgel, és az év során többször is jöhetnek a gyerekek. Hogy is néz ki most az iskola? Év is beindul, és gondolom a rendszeres foglalkozások is itt a székházban.
1: Igen, a Móka műhely a nevünk, és szeptembertől újra indul, minden hónapban egy péntek délután, és ott mindig megvan egy külön téma. Szeptember megint a kert lesz a téma, elmegyünk a kertbe, ott krumplit fogunk sütni, szóval így már egy kicsit nyár is, még nyárzáró, de már így őszre is előkészülünk, őszi téma, gyerekdalokat, így séta közben akarunk velük énekelni, meg ott is ilyen népdalokat azzal készültünk, és ugye akkor október, november, december minden hónapra igen tematikus gyerekfoglalkozások vannak.
0: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok. Ausztria, Németország és Svájc lesz a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 3 díszvendége. Az október 1-e és 4-e között megrendezett fesztiválon a kortárs osztrák irodalom több jelentős képviselője mellett magyar gyökerekkel rendelkező alkotók is bemutatkoznak Budapesten. Az ausztriai magyar olvasók számára különösen érdekes lehet, hogy több ismert osztrák író is Budapestre érkezik, köztük lesz a bolgár származású Dimitri Dinev, akinek Bátrak kora című családregénye tavaly elnyerte az osztrák könyvdíjat. Tonio Schachinger, német könyv

0: díjas Valós idők című regénye egy bécsi elitiskola és a professzionális gaming világába kalauzol, míg Johanna Seebauer Nincs hóf című könyve egy képzeletbeli osztrák-magyar határvidéki faluban játszódik. A fesztivál vendége lesz Daniel Visser is, akinek a Kitalált nő című regényéből felolvasás is hallható majd. A magyar kötődésű alkotók közül pedig kiemelkedik a magyar gyökerekkel rendelkező svájci Nélio Biedermann, aki Lázár című regényében egy magyar arisztokrata család több generáción átívelő történetét meséli el. A Bécsben született, magyar felmenőkkel rendelkező Fonyat Gábor pedig Amikor Jézus a Hortobágyon járt című könyvével érkezik. A programok között nem csak a könyvbemutatók és író-olvasó találkozók szerepelnek, családi rendezvények, kreatív műhelyek és gyermekprogramok is várják a közönséget. A fesztiválhoz kapcsolódva a Forrás folyóirat kortárs osztrák irodalmi különszámot is megjelentett, amelyet október 3-án mutatnak be Budapesten. A 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál tehát 4 napon át kínál találkozási lehetőséget a kortárs német nyelvű irodalom és a magyar olvasók számára. A tanévkezdés előtt érdemes még a szünidőben begyakorolni a gyerekekkel az iskolába vezető utat. Erre hívja fel a figyelmet a Verkehrsklub Österreich, vagyis a VCÖ. A szervezet friss elemzése szerint 2025-ben Burgenlandban történt a legkevesebb iskolába menet közbeni baleset Ausztriában. Összesen 7 ilyen esetet regisztráltak, és bár az érintett gyerekek könnyebb sérüléseket szenvedtek, súlyos sérülés egyetlen esetben sem történt. Burgenland ezzel az egyetlen osztrák tartomány volt, ahol tavaly nem sérült meg súlyosan gyermek az iskolába vezető úton. A Verkehrsklub Österreich szerint az iskolába vezető utak általában biztonságosabbak, mint a szabadidős közlekedés. Ebben szerepet játszanak többek között a forgalomlassító intézkedések és az iskolai átkelőknél segítő diákőrök is. A szakértők azt tanácsolják, hogy főként az általános iskolás gyerekekkel gyakoroljuk előre az útvonalat, lehetőleg gyalog, így nem csak a biztonságos közlekedési szabályokat sajátíthatják el, hanem önállóbbá is válhatnak. Különösen fontos a gyakorlás azoknál, akik új iskolát kezdenek. Ha az útvonalon veszélyesnek tűnő útszakaszt vagy kereszteződést találunk, azt érdemes jelezni az önkormányzatnak vagy az iskola vezetésének.
1: Időjárás.
0: És nézzük, milyen idő vár ránk ma este és éjszaka Burgenlandban. Estére még sok napsütésre számíthatunk, és csak időnként érkeznek felhők. Az északnyugati-nyugati szél főleg a tartomány északi részén lehet élénkebb. A hőmérséklet kellemesen nyárias marad. Este még 20 fok körül alakul, éjszakára pedig 14-18 fok közé hűl a levegő. Összességében tehát kellemes, nyugodt éjszaka elé nézünk, komolyabb csapadék nélkül. Holnap szombaton már változékonyabb arcát mutatja az időjárás. Lesznek napos időszakok, napközben azonban észak felől egyre sűrűbb felhősáv is végigvonulhat Burgenland felett. Elszórtan zápor, néhol akár zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél is többször megélénkül, a hőmérséklet pedig 24 és 27 fok között alakul. Vagyis ma még élvezzük a nyarat, holnapra viszont érdemes egy esernyőt is bekészíteni. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, viszont hallásra!